Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt, a Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
1: Majd gyenge hideg front érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Befejeződtek a munkálatok a Kisfaludi Mártirok úti csomópontnál. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 29-e van, szombat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
1: Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártirok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a kerkahidat és holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. A közleményük szerint a munkálatok miatt a lenti Csömödér vonalon az idei szezonban a tervezetnél korábban fejeződik be a személyszállítás. A Csömödér Kistolmács vonalon azonban szeptemberben is közlekednek a szerelvények. Szombatonként naponta 2 dízelmozdonyos járat indul, szeptember 26-án pedig egy gőzmozdonyos járat is várja az érdeklődőket. Szeptember 11-én és 18-án pedig a szerelvények Dömeföldéig közlekednek, ahol az utasok meghallgathatják a gímszarvas bikák bőgését. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Adi iskola oktatási épületeit. Több iskolában is megszépült a tornaterem, volt, ahol vívóterem vagy kosárlabdapálya épült. Emellett több általános és középiskola is megújult. 2029-ig pedig 8,5 milliárdot költ még a város a további munkálatokra. A városvezető posztja szerint egyebek mellett felújítják a Bazita, a Ságodi, a Napsugár és az Űrhajós utcai óvodát, valamint a Tipegő bölcsödét. Fejlesztik a pedagógiai szakszolgálatot és egy egész évben használható gyermekjátszóházat is építenek a városban. Sokan tartanak kutyát Zalavár megyében. A héten volt a kutyák világnapja, ezért a Központi Statisztikai Hivatal közzétette az adatait a hazai ebb-állományról. Eszerint Zala a középmezőnyben szerepel. 1000 lakosra nagyjából 101-110 kutya jut. Ez azt jelenti, hogy csak Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben van több kutyus. Ami a fajtákat illeti, még mindig a tacskók vezetnek, ezekből él a legtöbb hazánkban. Őket a német juhászok és a Yorkshire terrierek követik. A magyar fajták közül a puli a 7., a magyar vizsla a 8., a mudi pedig a 13. a sorrendben. A nevek tekintetében nem változott a tavalyi lista. A legtöbb kis kedvenc a Luna nevet kapta, majd a Molly és a Bella következik, írja az AOL. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelelő programsorozattal készülünk idén.
1: Egy hatalmas üres vászon várja a zalaegerszegieket szeptember 12-én a dísztéren. Itt indul ugyanis a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés, írja az AOL. Ennek az a lényege, hogy egy ecset városról városra vándorol. Minden helyszínen a helyiek egy művésszel együtt készíthetnek egy festményt, amellyel aztán egy helyi jó ügyet támogatnak. Zalaegerszegen a járókelők által létrehozott mű alapján Vejde Ancsa tetováló és festőművész készíti el a végleges festményt, amelyet aztán jótékonysági árverésre bocsátanak. A licitből befolyó teljes összeget a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthona kapja, akik a konyha felújítására szeretnék fordítani az összeget, és új tűzhelyet, valamint konyhai gépeket szeretnének belőle vásárolni. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét háziorvosi és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul. Új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Új érdekképviseleti szervezet alakult a zalai vállalkozások összefogására. A Zala megyei vállalkozók egyesületének célja a helyi gazdasági szereplők összekapcsolása, a szakmai és üzleti együttműködések erősítése, valamint a vállalkozók közös érdekeinek képviselete. A szervezet olyan közösséget szeretne kialakítani, amely új üzleti kapcsolatok létrejöttét is segíti. A szervezet a jövőben az önkormányzatokkal, az oktatási intézményekkel és más gazdasági szereplőkkel is együttműködne. Az egyesület megalakulásáról az Egerszegi Hírek számolt be. Hidegfront éri el térségünket. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Az augusztusnak az utolsó hétvégéjét kezdjük meg, ami egyben a nyárnak az utolsó hétvégéje is papíron, de a jó idő azért még maradni fog. Most augusztus 29-e szombat van, és kezdünk. Jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Junior Jack-kel indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A Backstreet Boys-szal ébredhettünk, ez volt a Get Down. Augusztus 29-e szombat van, az utolsó hétvégéjét kezdjük meg papíron a nyárnak, de a jó idő azért még itt fog maradni, ahogy elmondtam, a beharangozóban, az openerben is. És hát azt hagyd mondjam el, hogy lehet, hogy sokaknak ez a hétvége már azzal fog telni, hogy bizony-bizony rohangálnak a gyerekeknek a tanszerekért bevásárolni, meg minden ilyesmi. Senkire nem szeretném ráhozni a frázt, de bizony ennek már tényleg itt van az ideje, az utolsó előtti pillanat van, holnap pedig majd az utolsó vasárnap. Na de még nézzük, hogy mit akar majd előttünk ez a szombat, hamarosan el fogom árulni, azt viszont már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé szólnak a legjobb zenék. Itt lesz velem C.G. Lewis hamarosan a Sweet Home My Sweet-tel, de előtte meghallgatjuk Justin Timberlake-et. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten, a reggeli K.

0: Best FM a legjobb zenék. C.G. Lewis törölte ki a csipát a szemünkből. Ez volt a Sweet Home My Sweet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e szombat van. A névnaposok, a Beatrixok és az Ernák. A születésnaposok között Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson, aki elhunyt, és szerintem vele kapcsolatban mindenkinek ez jut eszébe, hogy hol volt abban a pillanatban, amikor bemondták, hogy meghalt. Hát én tisztára emlékszem arra, hogy Görögországban nyaraltunk a családdal, és ott ért minket utol ez a hír, és még tisztára meg is van az, hogy valahogy nem tudom, valami csoda folytán sikerült befogni egy magyar adót ott kint, és ott néztük élőbe a híradót, és abban mondták be, hogy Michael Jackson életét vesztette, és hogy elhunyt. Egyébként 1826-ban, augusztus 29-én volt a Mohácsi Vész nevű csatánk, 1969-ben meg bizony a Beatles utolsó füzetős koncertje volt Amerikában, San Franciscóban, Kaliforniában. És a legjobb zenék mellett természetesen készültem témákkal is, de ezt majd csak a rövid szünet után fogom elárulni. Hamarosan folytatom, majd Roger Sanchez-zel jön majd az Other Chance a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Befejeződtek a munkálatok a Kisfaludi Mártírok úti csomópontnál. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártírok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott az Zalaerdő. Hideg front éri el térségünket. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue az első emelet dalával, ez volt a Csak azért is szerelem. Ígértem, hogy mondom a mai nap témáit. 40 év után a csúcson Kylie Minogue jubileumi turnéra készül majd, úgyhogy ezt 7 óra után körbe fogjuk járni. 8 óra után pedig Lady Gaga jön, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szuper erő. Aztán 9 óra után pedig sport, abban pedig nem másról lesz szó, mint az, hogy véget ért a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, és bizony-bizony, ami Varga Barnabásunk az Atén csapatával bejutott, és hát ezzel növelte a magyarok számát a BL-ben, de ezt bővebben majd csak 9 órakor fogom kifejteni. Azt viszont már is mondom, hogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Garantált lesz az ébresztés, ugyanis egy trombita szót kapunk. Jön Crystal Waters és Alex Gaudino közöse. Ez a Destination Calabria most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig érkezik Kylie Minogue, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Black Machine slágere már biztos, hogy szólni fog. A How G!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Oktatási intézmények újulnak meg. Sokan tartanak kutyát Vármegyénben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Adi iskola oktatási épületeit. Több iskolában is megszépült a tornaterem, volt, ahol vívóterem vagy kosárlabda pálya épült. Emellett több általános és középiskola is megújult. Sokan tartanak kutyát Zala vármegyében. A héten volt a kutyák világnapja, ezért a Központi Statisztikai Hivatal közzétette az adatait a hazai EB állományról. Eszerint Zala a középmezőnyben szerepel. 1000 lakosra nagyjából 101-110 kutya jut. Ez azt jelenti, hogy csak Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben van több kutyus. Ami a fajtákat illeti, még mindig a tacskók vezetnek, ezekből él a legtöbb hazánkban. Őket a német juhászok és a Yorkshire terrierek követik. A magyar fajták közül a puli a 7., a magyar vizsla a 8., a mudi pedig a 13. a sorrendben. A nevek tekintetében nem változott a tavalyi lista. A legtöbb kis kedvenc a Luna nevet kapta, majd a Molly és a Bella következik, írja az AOL. Augusztus utolsó hétvégéje változékony idővel kezdődik környékünkön. Ma egy hideg front vonul át a térség felett. A felhők mellett azonban több órás napsütésre is számíthatunk. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt alakul. A front mögött átmenetileg frissebb levegő érkezik, de komoly lehűlés nem várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kylie Minogue újra a csúcson van 40 év után, és a jubileumi turnéra készül. Jövök a részletekkel, no meg a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 29-e van szombat, és zenél nekünk majd az Aerosmith, hozzák az Amazinget, a kezdés pedig a The Killers-é. Szól a Human, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szól. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtizedekben olyan gigaslágerekkel írta be magát a történet, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásban pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Machine csapata a How G-vel, a folytatás viszont Arash és Rebecca közösségé. Ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi ébresztett minket a Valmárral közös dalával. Ez volt a Balatoni Lány. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó szombatja. Ezzel a nyár utolsó hétvégéje kezdődik meg a mai napon. Már csak papíron, mert a jó idő azért biztos, hogy szeptemberben is itt fog még maradni, és élvezhetjük a napsütést, meg minden ilyesmit, ami a nyárral kapcsolatos. Egy biztos, hogy a mai napon a Beatrixok ünneplik a névnapjukat, és mellette az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto magyar válogatott labdarúgót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig robogunk tovább, szólnak az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, aztán már is zenél nekünk majd a Savage Garden, a To The Moon and Back-et hozzák majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Próbatételek a Generali Night Transport Fesztiválon. Indul a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés. Megújul az orvosi rendelő Zalavéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 29-e van. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsán Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napos felelelő programsorozattal készülünk idén.
1: Egy hatalmas üres vászon várja a zalaegerszegieket szeptember 12-én a dísztéren. Itt indul ugyanis a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés, írja az AOL. Ennek az a lényege, hogy egy ecset városról városra vándorol. Minden helyszínen a helyiek egy művésszel együtt készíthetnek egy festményt, amelyel aztán egy helyi jó ügyet támogatnak. Zalaegerszegen a járókelők által létrehozott mű alapján Vejde Ancsa tetováló és festőművész készíti el a végleges festményt, amelyet aztán jótékonysági árverésre bocsátanak. A licitből befolyó teljes összeget a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthona kapja, akik a konyha felújítására szeretnék fordítani az összeget, és új tűzhelyet, valamint konyhai gépeket szeretnének belőle vásárolni. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja az Zalavármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Hidegfront éri el térségünket, a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan jön majd Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, erről fogunk beszélni, de van még bőven hátra ebből az órából, úgyhogy biztos itt lesz velem majd a BSV csapata a Boldogtalansággal, a közvetlen folytatás pedig a Faithless-é és egy igazi elektronikus zenei csemege szólal meg most itt a Besten így korán reggel. Ez az Insomnia, rádiózzunk együtt! Deep.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
2: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, de hogy miért mondta ezt az énekesnő, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem az M People csapata, ez már szinte biztos, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
4: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Befejeződtek a munkálatok a Kisfaludi Mártirok úti csomópontnál. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártírok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a Zalaegerszegi Televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskola kezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. Hideg front éri el térségünket. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jön Lady Gaga, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az LMC csapata kezd méghozzá Take Me to the Clouds Ablovval. Augusztus 29-e van, szombat.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good story érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta? Bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Én pedig megpróbálom megőrizni így korán reggel az éberségünket, ugyanis jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Bekészítettem már az M-People-t, a Moving On appal érkeznek majd hamarosan, de most meghallgatjuk a Destiny's Child dalát. Itt a Best Start.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hallok tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 10 éven át. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e van szombat. A Beatrixok és az Ernák ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként Michael Jackson is, és hát róla szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy a halála pillanatában, amikor megtudta, hogy Michael Jackson meghal, akkor hol volt? Én tisztán emlékszem rá, és rengeteg ismerőssel beszélgettünk erről a sztoriról, és mindenki sorolta a helyszínt, és hogy éppen mit csinált, mikor megtudták, hogy a pop királya elhunyt. Egyébként 1900 helyett 1526-ban elnézést, a mai napon volt a Mohácsi vész, egyel erőrébb ugrottam, most jön 1969-ben pedig a Beatles adta az utolsó fizetős koncertjét San Franciscóban, méghozzá Kaliforniában, az USA-ban. Ezzel a lendülettel pedig folytatom természetesen a rövid szünet után az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. George Michael és Mary J. Blige közösével megyünk majd tovább. Itt lesz az Us.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Oktatási intézmények újulnak meg. Sokan tartanak kutyát Vármegyénben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Adi iskola oktatási épületeit. Több iskolában is megszépült a tornaterem, volt, ahol vívóterem vagy kosárlabda pálya épült. Emellett több általános és középiskola is megújult. Sokan tartanak kutyát Zala vármegyében. A héten volt a kutyák világnapja, ezért a Központi Statisztikai Hivatal közzétette az adatait a hazai ebb állományról. Eszerint Zala a középmezőnyben szerepel. 1000 lakosra nagyjából 101-110 kutya jut. Ez azt jelenti, hogy csak Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben van több kutyus. Ami a fajtákat illeti, még mindig a tacskók vezetnek, ezekből él a legtöbb hazánkban. Őket a német juhászok és a Yorkshire terrierek követik. A magyar fajták közül a puli a 7., a magyar vizsla a 8., a múdi pedig a 13. a sorrenden. A nevek tekintetében nem változott a tavalyi lista. A legtöbb kis kedvenc a Luna nevet kapta, majd a Molly és a Bella következik, írja az AOL. Augusztus utolsó hétvégéje változékony idővel kezdődik környékünkön. Ma egy hideg front vonul át a térség felett. A felhők mellett azonban több órás napsütésre is számíthatunk. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt alakul. A front mögött átmenetileg frissebb levegő érkezik, de komoly lehűlés nem várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt a Black Eyed Peas és a Hey Mama, a folytatásban pedig 9 óra után hamarosan a Sporté lesz a főszerep, terítéken lesz a BL, úgyhogy erről lesz szó, most viszont a szexről, a Salt-N-Pepának köszönhetően jön a Let's Talk About Sex most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis a héten zárult a PL selejtező sorozat, és bizony-bizony Varga Barnabásék az Atén csapatával beverekedték magukat a BL főtáblájára, és ezzel bizony-bizony már nőtt a magyar játékosok száma BL-be, de hogy mennyire, azt majd csak 9 óra után árulom el, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz a Sugar Babes a Hole in the Head-del majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Próbatételek a Generali Night Transport Fesztiválon. Indul a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés. Megújul az orvosi rendelő Zalavéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 29-e van. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egésznapos megfelelő programsorozattal készülünk idén.
1: Egy hatalmas üres vászon várja a zalaegerszegieket szeptember 12-én a Dísztéren. Itt indul ugyanis a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés, írja az AOL. Ennek az a lényege, hogy egy ecset városról városra vándorol. Minden helyszínen a helyiek egy művésszel együtt készíthetnek egy festményt, amelyel aztán egy helyi jó ügyet támogatnak. Zalaegerszegen a járókelők által létrehozott mű alapján Vejde Ancsa tetováló és festőművész készíti el a végleges festményt, amelyet aztán jótékonysági árverésre bocsátanak. A licitből befolyó teljes összeget a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthona kapja, akik a konyha felújítására szeretnék fordítani az összeget, és új tűzhelyet, valamint konyhai gépeket szeretnének belőle vásárolni. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zalavármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Hideg front éri el térségünket, a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sport terítéken is irány a BL, ugyanis a selejtező sorozat véget ért, és ott van Varga Barnabás és az Atén csapata a főtáblán sok magyar társaságában, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 29-e van. Szombat, kezd Pink!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Gól nélküli döntetlen után az Athén hazai pályán magabiztos győzelemmel legyőzte a Levskit, a bolgár bajnokot, ezzel beharcolta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az alig fél óra alatt eldőlő mérkőzés főszereplője pedig a duplázó Varga Barnabás volt, egykori fradista, aki az Athénnál most már talán egy teljes szezont fog megkezdeni, ugye egy fél szezont januárban igazolt, tehát már játszott, és bizony most már megmutathatja magát a Bajnokok Ligája sorozatban is, és hát duplázott. A görög bajnok sikere egyben a magyar sporttörténelmi mértföldkő is. Idén először fordul elő, hogy 7 magyar légiós is ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. Athénban Varga Barnabás. Megjegyzés, itt a klubtársa Vitális Mirán nem nevezhető, mivel a selejtezők során már pályára lépett a Győr színeiben. A Liverpoolban ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Villarealban Gulácsi Péter, a Leipzigben Willi Orbán, a Galatasarayban pedig Sallai Roland. Hamarosan tehát szoríthatunk a magyar játékosoknak a BL főtábláján is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fognak szerepelni a légiósok és csapatai. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Besten. Az ébredés és a napindítás mellé most Sola Almadalát indítom. Ez a You Meet Need Somebody.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby, a folytatásban pedig jön az az énekesnő, aki visszavonult a színpadi jelenléttől, és nem kíván tovább fellépni, bár lehet, hogy majd ezt megváltoztatja az idő, és igazán szerencsésnek mondhatja magát az, aki tavaly augusztus elején itt volt a Sziget Fesztiválon, ugyanis akkor fellépett. Nelly Furtado jön, és szól a Turn of the Light. Most

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel töltjük az időnket, ugyanis dübörög majd a Best hétvége, rappel nekünk majd például Will Smith, a Wild Wild Westet hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Befejeződtek a munkálatok a Kisfaludi Mártirok úti csomópontnál. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártírok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvízvezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott az Zalaerdő. Hideg front éri el térségünket. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 29-e van szombat, az augusztus utolsó hétvégéje pörög, és már a délelőttben vagyunk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Indul a Best hétvége, itt lesz velem a Krisztál, a Sosem múlik ellel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a Rock DJ.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 29-e szombat van, a Beatrixok és az Ernák a névnaposok. A születésnaposok között pedig egykori válogatott labdarúgónkat, Vince Ottót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon született egyébként a pop királya Michael Jackson is, és hát szerintem mindenki el tudja mondani, hogy a halálának a pillanatában hol volt és mit csinált, amikor megtudta ezt a hírt, hogy a pop királya elhunyt. 1526-ban ezen a napon, augusztus 29-én volt a Mohácsi vész, második Lajos király elesik ebben a csatában. 1969-ben pedig augusztus 29-én volt az utolsó füzetős koncertje a Beatlesnek, méghozzá San Franciscóban, Kaliforniában, az USA-ban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól pörögjön a délelőtt is, a Best 8 végét most feldobja a Simply Red itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, rég Davidék dobták föl az elmúlt néhány percben a hangulatot. Augusztus 29-e szombat van, ezzel megkezdődött a nyár utolsó hétvégéje, legalábbis papíron, mert a jó idő még biztos, hogy maradni fog, de bizony-bizony jövő héten már szeptember lesz, és hát rengeteg szülőnek ez új feladatot ad. A nagyszülők sírnak, a szülők pedig pánikolnak, és kezdődik a mókuskerék, újra vissza kell vinni a nebulókat az iskolába, majd kedden egyébként, és hát gondolom sokaknak ez a hétvége az utolsó pillanatos tanszer beszerzéssel, füzeti beszerzéssel és minden egyéb ilyesmivel telik, úgyhogy kitartás kívánok mindenkinek, megpróbálom tartani mindenkiben a lelket, hozom hozzá a legjobb zenéket. A folytatásban itt lesz például velem majd Junior Jack és az El Samba a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel a délelőttbe. Itt lesz például velem 11 óra után Danny Minogue és az I Begin to Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extra felkészítés pedagógusoknak havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt. A pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy elpörgött ez a szombat délelőtt, ez az óra még hátra van belőle, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 29-e van, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól teljen a hétvége. Itt lesz velem a C-Block, a Time is Thinking Away-jel, a kezdés pedig Michael Gray-é, és dübörög a The Weeknd. Kitartást kívánok az úton lévőknek, a telefon és Viber számunk az info esetén 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fejér Holló, Horváth Tamás és a Kovászki és a Vega közös. Szép napot mindenkinek, kitartást kívánok annak, akik most éppen egy bevásárló körútra indulnak, méghozzá azért, hogy beszerezzék a tanszereket. Kell, mert sokan indultak útnak, jön az utolsó, hajrá! Na meg a Soul to Soul, a Get Alive-val most ide a Westre!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lutrícia McLean. Szép napot mindenkinek, augusztus 29-e van szombat, a névnaposok, a Beatrixok és az Ernák, a születésnaposok között pedig Vince Otto, egykori válogatott magyar labdarúgót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként ma van a magyar fotográfia napja, ugyanis 1840-ben Válas Antal elkészítette az első magyarországi képet, ami egy finom polírozott ezüst rézlemezre került rá, és hát innen ered ez az egész fotózásos történet. Ugye ez volt az első rögzítési mód, amivel egyébként képet tudtak a világon rögzíteni. Michael Jackson is a mai napon született, szerintem ez sokakban inkább olyan emlékeket hoz elő, hogy hol volt abban a pillanatban, mikor megtudta, hogy a pop királya meghalt. Én tisztán emlékszem rá, Görögországban nyaraltunk, és ott ért minket utol ez a hír, aztán 12 vagy 13, de nem tudom pontosan az évszámot, és nem néztem utána, elnézést kérek annak, viszont igen, hogy 1526-ban ezen a napon volt a mohácsi vész, ebben a csatában meghalt sajnos második Lajos királyunk, és 1969-ben pedig a Beatles az utolsó fizetés koncertjét adta, méghozzá San Franciscóban, az USA-ban, Kaliforniában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, dübörög majd a Best hétvége, ugyanis a rövid szünet után érkezik Kanye West és a Stronger majd ide a Bestre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A Texas együttese után nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis érkezik B-Német Dia, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig White Boy vezet minket be a mixek világába, és hogyha szombat, akkor R&B, állandó szombati rezidensünk érkezik mellé, ennek a stílusnak a specialistája majd, aki nem más, mint Slim Fit, a mikrofonnál pedig eddig Horváth Zoltán Hori volt. Mindenkinek kívánok szép délutánt, utoljára Charlie dalát indítom, ez a Mindenki valaki, itt a Best-en, viszont!
1: Gyerünk!

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy csata elveszett, de az ország nem, üzente Mohácsról a kormányfő. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsánról. Több ezer halottja is lehet a nepáli villámárvíznek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon beszélt erről Mohácson. Hangsúlyozta, az összecsapás után olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált, de itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Viszont nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról, Paks felé vette az irány, de nem jutott el oda, Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, két Gripen a levegőbe emelkedett, megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda az éjszaka Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette úgy 500 négyzetméteren, beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a helyi, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Sérültekről, károkról nem szólt a beszámoló. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csaknem 2000 eltűntet keresnek, köztük három magyart is. Tegnap egy időre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt egy óriási vádduzzadtó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Ma több felhőre, holnap több napsütésre számíthatunk, 30 fok feletti csúcsokkal, mondom a részleteket. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek! Augusztus 29-e van, már itt van a nyár vége, de mi akkor is éjjel-nappal a legjobb zenéket adjuk, és a folytatásban is így lesz. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Béné Mediával, és ezen a hétvégén sem hiányozhatnak a legjobb zenék, úgyhogy indítok már is Mikával, tőle szól a Big Girl.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Wes legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Forest formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor ugye Robin Schulz új verziót készített belőle Wes közreműködésével. Következik tehát Wes és az Alane itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal megyünk tovább. Az M1-esen még mindig tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban most is nagyon óvatosan kell közlekedni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk a délutánt most is. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Takács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, és itt lesz Ed Sheeran is, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ameddig a magyart látjuk, egymásban megmaradunk, mondta a kormányfő, elképesztő mennyiségű víz hiányzik itthon a földből. Díjazzák a legjobb reáltanárokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 56 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzet a vereségek után újra és újra megtalálta egymást, volt benne elég erő a megmaradáshoz. És amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Országszerte kritikusan alacsony a talajvízszint, aggasztó a csapadék hiány, az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van 5 éves időszakot tekintve, vagyis több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: Dél-Alföld, ahol sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz, de síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban a talajvízszintek. Ugye ezt mindenki tapasztalhatja, hogy kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve több helyen ki is száradtak.
1: A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalőki vízi erőművet, írta közösségi oldalán a térség Tiszás parlamenti képviselője. Szakács Péter Lajos hozzátette, az energiaellátás biztosított a térségben. Hangsúlyozta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, és a vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészlettel felelősen gazdálkodjanak. Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében és vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek október 9-éig. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. 1 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább a Bad Habits-szel, Ed Sheeran slágerével, ami egy új korszakot nyitott az énekes karrierjében. Ugye a korábbi akusztikus hangzás helyett egy erősen elektronikus dance-poppos irányba ment el. Ezzel indítok.
0: Best

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

legjobb zenéket égdettel, folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának, egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket, ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Take That a terep a következő percekben, szól a Babe a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal a belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást, kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, és a szombat délutánból nem hiányozhat például a Honeybees dala sem.
2: És
1: jön a Bódottán, és a Gorillaz is velünk tart majd. Itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Open, come on. You ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Mohácsi csatára emlékezünk ma, ártalmatlanok az árvaszúnyogok a Balatonnál, főleg az Alföldet sújtja az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója, történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományai. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Olyan hatalmas tömegben rajzanak az árvaszúnyogok a Balatonnál, hogy a rajok már a meteorológiai radarképen is megjelentek. A szakemberek kiemelték, bár a tömeges rovar jelenlét zavaró lehet. Ezek a szúnyogok nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket. Fontos szerepük van a tó öntisztulásában, ezért vegyszeres irtásuk tilos. A vízparton tartózkodóknak az erős kültéri fények mérséklését javasolják. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint felezárult első fokon 3 hónapon belül. A következő 6-8 napban nem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék jelentősebb mennyiségre, sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliliter sem esett. Frontális felhősáv vonul délkelet felé, de így az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen fordulhat elő zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken azonban 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a hétvégi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 2 órát, és ebben az órában pedig hozom a Messi slágerét. Jön az I Turn to You. Itt lesz hamarosan a New Radicals, és most pedig a Gorillázzal indítok, méghozzá az első brit listavezetők is nemezével. Ez a Der.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, figyelem, közeledik a határidő. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugat adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nemrég a videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnék használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak, aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül kell beküldenie az adatokat. A papír nyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel tehetik meg. A pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpont az adatszolgáltatást előírő jogszabály hatályba lépését követően szeptember 1-től érhető el. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, okos telefonon használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. A revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot, közölte az adóhivatal. Részletek a NAV honlapján. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Veszte fel a legjobb zenék. Geszti Péter és Péterfi Boré közösségét hallgattuk. Ez volt a Belét szerettem, ez van. És mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Hamarosan 3 óra van, hát repül az idő. Ez van. Minden esetre mi a folytatásban is a legjobb zenéket adjuk, úgyhogy jön is hamarosan Bob Marley a Jaminnal. Most pedig a Stereo MC-zzel folytatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Oktatási intézmények újulnak meg. Sokan tartanak kutyát Vármegyénben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
5: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
4: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Adi iskola oktatási épületeit. Több iskolában is megszépült a tornaterem, volt, ahol vívóterem vagy kosárlabda pálya épült. Emellett több általános és középiskola is megújult. Sokan tartanak kutyát Zala vármegyében. A héten volt a kutyák világnapja, ezért a Központi Statisztikai Hivatal közzétette az adatait a hazai ebb-állományról. Eszerint Zala a középmezőnyben szerepel. 1000 lakosra nagyjából 101-110 kutya jut. Ez azt jelenti, hogy csak Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben van több kutyus. Ami a fajtákat illeti, még mindig a tacskók vezetnek, ezekből él a legtöbb hazánkban. Őket a német juhászok és a Yorkshire terrierek követik. A magyar fajták közül a puli a 7., a magyar vizsla a 8., a múdi pedig a 13. a sorrenden. A nevek tekintetében nem változott a tavalyi lista. A legtöbb kis kedvenc a Luna nevet kapta, majd a Molly és a Bella következik, írja az AOL. Augusztus utolsó hétvégéje változékony idővel kezdődik környékünkön. Ma egy hideg front vonul át a térség felett. A felhők mellett azonban több órás napsütésre is számíthatunk. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt alakul. A front mögött átmenetileg frissebb levegő érkezik, de komoly lehűlés nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és jó hétvégét is egyben. Remélem, hogy a következő 3 órát velem töltik, és hogy nagyon jól fogunk szórakozni. Így mondhatom azt, hogy a nyár utolsó hétvégén jön a Magna Cum Laude, itt lesz Bob Marley is rögtön az óra elején. Sőt, vele indítom ezt az egész órát. Legyen szép a napjuk!
0: 88.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

88.9 Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy jól telik a hétvége, és hogy ezen a szombat délutánon is együtt rádiózhatunk. Hogy telt eddig a nap? Remélem, hogy jól, akár családi, baráti körben, vagy szimplán egy kis pihenéssel, kikapcsolódással, akár néhány jó zenével, egy jó filmmel, egy jó könyvvel, úgyhogy remélem azért még lazítanak velem a következő órákban is. A jövő héten kezdődik már egy újabb hónap, mondhatom, hogy szinte egy újabb évszak, egy újabb szakasz akár a gimnazisták, általános iskolások életében, de természetesen senkit nem akarok még így szombat délután azzal ijeszgetni, hogy jövő héten kezdődik a suli. Legalábbis a legtöbb helyen, úgyhogy inkább élvezzük csak a legjobb zenéket ma délután, mit szólnak hozzá. Biztos vagyok benne, hogy azért sok helyen nagy a pörgés, így az év kezdet előtt még be kell szerezni egy-két dolgot, úgyhogy én ehhez is hozom természetesen ma délután a legjobb zenéket, úgyhogy mindenféle érdekességgel, programajánlóval, információval jelentkezem, és a legjobb zenékkel. Jön mindjárt a Booty Love és a Boogie Tonight, itt lesz Nagy Bogi is, és a Maradok, most pedig a No Doubt-tal megy tovább a nap, és ilyen lesz ma a hangulat. Just a Girl, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Ha az ősz beköszöntével egy nyugodtabb gasztronómiai programra vágynak, akkor érdemes felírni a naptárba a szeptember 17-e és 19-e közötti Mustra Wine and Chilled. A háromnapos program kellemes ószi hangulattal, finom ételekkel, borokkal és élőzenével várja a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a belvárosi vendéglátósok összefogásával valósul meg, így több helyszínen és vendéglátóhely kapcsolódik össze egy közös élményé. Egy olyan program lehet, ahol nem kell rohanni, egyik eseményről a másikra, leülhetünk egy pohár bor mellé, megkóstolhatunk valami finomat, közben pedig élvezhetjük az élőzenét és az őszi belváros hangulatát. Ez a hétvége tökéletes lehet egy kellemes baráti vagy családi kikapcsolódáshoz. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Warren G dalazárta az órát, és már 4 óránál is járunk. Nagyon gyorsan telik ez a délután, úgyhogy legyünk gyorsak mi is, és hallgassunk gyors zenéket is a következő órában. Szóval mindjárt jönnek 4-kor a legfrissebb hírek, aztán a Counting Crows.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Próbatételek a Generali Night Transport Fesztiválon. Indul a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés. Megújul az orvosi rendelő Zalavéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 29-e van. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
3: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futó versenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelelő programsorozattal készülünk idén.
2: Egy hatalmas üres vászon várja a zalaegerszegieket szeptember 12-én a dísztéren. Itt indul ugyanis a Városok Vászna elnevezésű kezdeményezés, írja az AOL. Ennek az a lényege, hogy egy ecset városról városra vándorol. Minden helyszínen a helyiek egy művésszel együtt készíthetnek egy festményt, amelyel aztán egy helyi jó ügyet támogatnak. Zalaegerszegen a járókelők által létrehozott mű alapján Vejde Ancsa tetováló és festőművész készíti el a végleges festményt, amelyet aztán jótékonysági árverésre bocsátanak. A licitből befolyó teljes összeget a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthona kapja, akik a konyha felújítására szeretnék fordítani az összeget, és új tűzhelyet, valamint konyhai gépeket szeretnének belőle vásárolni. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Hidegfront éri el térségünket, a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Bizony, felejthetetlen slágerek 4 óra után is itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is nagy klasszikusok is jönnek, mint a Savage Garden és a Truly Madly Deeply, de itt lesz majd a Hooligans is és a Királylány. A Counting Crows pedig rögtön nyitja az órát, egy kicsit megidézzük Shrek-et. Tartsanak velem!
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 29-e van, a Beatrixok és az Ernák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse. 1880-ban Szekrényesi Kálmán átúszta a Balatont, Siófoktól Balatonfüredig. 6 óra és 45 perc alatt teljesítette a távot, ami Siófok és Balatonfüred között 14 kilométer. A víz 17 fokos volt. Egyébként ő a Balaton mellett átúszta már a Boszporuszt, a Szuezi öblöt és a Bódeni tavat is. 68 éves lenne a Michael Jackson, amerikai pop énekes zeneszerző. 62 éve jelent meg Roy Orbison Oh Pretty Woman című máig népszerű slágere. 60 éve a Beatles utoljára lépett fel egy San Franciscóban megtartott koncerten. És ma van a citromlé világnapja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Szóljanak hozzá a kalendáriumhoz, ha valami hozzáfűzni valójuk van, mindenképpen írjanak, és hallgassanak zenéket velem a folytatásban, hiszen itt a Savage Garden és a Truly Madly Deeply a Best FM-en. Oh.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. A szeptemberi programok között a közösségi események is fontos szerepet kapnak. Szeptember 12-én rendezik meg ugyanis a kertvárosi vigasságokat az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Az ilyen rendezvények egyik legnagyobb értéke, hogy nem feltétlenül kell különleges programot keresnünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Elég lehet egy közös délután a családdal, barátokkal vagy akár a környék lakóival. A kertvárosi vigasságok éppen ezt a közösségi hangulatot erősítik, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek ne csak egy-egy rendezvényen találkozzanak, hanem egy kicsit közelebb is kerüljenek egymáshoz. A szeptember 12-i program ezért azoknak is jó választás lehet, akik egy lazább, helyi hangulatú eseményre vágynak. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Múlítunk egy kicsit a Destiny Child-dal, ez volt a Say My Name. A folytatásban friss hírek jönnek, mert mindjárt 5 óra, utána Kylie Minogue és az On a Night Like This. És jön a Follow the Flow is, és a Maradok távol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Befejeződtek a munkálatok a Kisfaludi Mártirok úti csomópontnál. Felújítják az erdei vasútvonalat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
2: Jövő héttől újra lehet közlekedni a Kisfaludi Mártírok útja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezeték fektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. A következő napokban pedig a teljes útszakaszt aszfaltozták. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott az Zalaerdő. Hideg front éri el térségünket. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A tegnapi meleghez képest több fokkal mérséklődik a hőmérséklet. Délután 30 fok alatti értékek valószínűek. A szél északnyugatira fordul és több felé megerősödhet. A front után azonban nem érkezik tartós lehűlés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is tartsanak velem, hiszen még egy óránk van együtt rádiózni. Én Majoros Rita vagyok, Önök a 88.9 Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat ezen a szombat délutánon. Például Ida Core és Fiddle on the Ground dalával jön a Let Me Think About It, de most még Kylie Minogue-gal indul az óra. Szép napot!
0: 88.9 Best FM.

Escort. 88.9 Best FM a legjobb zenék. Magyar orvosi Jemenben szeptemberben újra találkozhatnak a Kultúrák találkozása könyvtárunkban programsorozattal, méghozzá egy újabb előadáson. Ezúttal egy különleges úticél Jemen felé veszik az irányt. A vendég dr. Sillei Lajos, aki közel 20 évet élt és dolgozott Jemenben orvosként. Előadásában személyes élményein és tapasztalatain keresztül mesél majd az országról, az ottani kultúráról és vallási sajátosságokról, valamint arról is, milyen az egészségügy helyzete az országban. A Magyar Tudósítók között elsőként írt Jemenről, Utazások és gyógyítások Jemenben című könyve az előadás során fontos szerepet kap. A programot időszaki kiállítás is gazdagítja. Ékszerek, ruházati darabok, lámpások és számos más Jemenhez kapcsolódó különlegesség segítségével még közelebb kerülhetünk ehhez az izgalmas országhoz. Vegyenek részt ezen a különleges utazáson. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit szeretettel szeptember 7-én, hétfőn 17 órától. A Jemen Kultúrák találkozása könyvtárunkban programsorozat következő állomására és utazására a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárba. Jó szórakozást hozzá!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megrendezik Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Bor Fesztivált, vagyis a Zalai Terítéket. A háromnapos rendezvény a természet és az erdő és a vad ünnepe, ahol a gasztronómia mellett a vadászati hagyományok is fontos szerepet kapnak. A látogatókat többek között jótékonysági vadfőzés, vadászkutya felvonulás és trófea kiállítás várja, de még egy belvárosi vadász lesőre is felmászhatunk. A testvérvárosok delegációi is aktívan bekapcsolódnak a programba, így nemzetközi szintérrel is találkozhatunk. Különleges menük készülnek az erdőadta alapanyagokból. Mindeközben minden korosztály közelebbről is megismerkedhet a vadászattal és a vadgazdálkodással. A szeptember 4-től 6-ai hétvége így egyszerre kínál gasztronómiai, kulturális és közösségi élményeket. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
2: Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Készen állnak egy jó kis szombatesti bulira? Hát már 6 óra után neki is állhatnak, hiszen Vibe-ba érkezik és a Night Shift, úgyhogy én elbúcsúzom már a önöktől a Whitney Houston féle Step by Step-pel. Egy jó hangulatú dal, így erre a jó hangulatú szombatestére. Holnap délután 3-tól jövök, addig is érezzék jól magukat. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama. Megduplázták a szociális tűzifa támogatási keretét. Többfelé lehet zápor és feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül

0: Belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar Gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepál sújtó-pusztító villámárvíz káros útjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a káros útakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadékhiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

profiaikon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni, több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebook

0: zenékkel.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag. Magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette. A rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csaknem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts Trophy-n. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zonneveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veen-nel játszik a 8. döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Vége a második hétnek, nem tudom, hogy meddig szokták elhúzni az amerikai igazságszolgáltatásban ugye a tárgyalásokat, de egész hamar leszokták zavarni. Tehát az, hogy nagyon sokáig tart, mire kitűzik a tárgyalás, de amikor végre elkezdődik a tárgyalás, akkor pikpak ledarálják, szóval...
3: Hát, ha láttad a kőkemény igazságot, akkor ott így nem így volt.
2: Hát nem tudom, de ez a való életben tényleg egy ilyen 3 hét alatt is.
3: Jaja.
2: Szóval, hogy könnyen elképzelhető, és ezt is el tudom képzelni, hogy nem véletlenül alakították így, hogy szimbolikusan pont valamikor szeptember 7-e környékén lesz majd a nem eredményhirdetésnek hívják ezt, hanem
3: ítélethirdetésnek,
2: hogy kerek 30 éve a Tupac, ugye? 96. szeptember 7-e, és hát ez a második hét, amit mondtam, ez a tárgyalásnak a második hete lett most vége, tegnap. Ugye ezt a Keith D. nevű úriembert vallatják most már hónapok, évek óta. Gyakorlatilag ő az egyetlen, akit még el tudta kapni, kézzel fogható az, hogy ő kapcsolatban volt, abba az autóba ült, ahonnan lőttek, de tudják, hogy nem ő lőtt, de hogy ő adta oda a pisztolyt, szóval, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a tárgyalással, hogy amikor vége lesz, hogy mint a népmesében, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát, hogy nem fogod megtudni, hogy igazából kilőtte le a
3: de
2: Tupacet.
3: De már 80-szor eljátszottuk. Tehát, hogy már annyi sztori volt, annyi interjú volt, annyi feldolgozása volt ennek a történetnek, hogy...
2: Na mindegy, szóval van ez a Keith D., aki majd hátra mond egyszer valami érdekeset, amit még az elmúlt 30 évben nem hallottunk. Szóval, hogy közeleg a sajnálatos évforduló, ugye 30 évvel lőtték a Tupacet, úgyhogy Tupac California Love a második óra legelején Slim Fitnek köszönhetően hip-hop és R&B még egy órán keresztül.
3: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

0: És hát aztán az Ali G trailer megvan-e?
1: Csak a képet láttam, még a videót nem.
0: Megnézed, vagy eláruljam, vagy?
1: Megnézem mindenképp.
0: Jó, akkor te most ne figyelj ide. Elmondom azoknak, akik minket hallgatnak. Hogy egyébként nekem meglepő volt, hogy ugye, ha valaki nem tudja, hogy az Ali G az egy ilyen talán az MTV Europe-on volt, meg talán valamelyik angol csatornán. Ugye a Sacha Baron Cohen kitalált ezt a mű rapper gangstert East Stainsből, ugye egy londoni külkerületből, aki a leghülyébb kérdéseket rakotta fel a világ leghíresebb embereinek, úgyhogy ők nem, tehát ők azt hitték, hogy ez tényleg ez komoly.
1: Igen, de ugye tartozik hozzá, hogy jött egy mozifilm is.
0: És igen, na és hogy a mozifilm az viszont nem ezt az áldokumentarista vonalat követte, mint aztán később mondjuk a Borát vagy a Bruno, igen, hanem hogy volt egy szerintem olyan, amilyen történet. És most ehhez képest ez az új Ali G, ez viszont ez az áldokumentumfilmes jellegű lesz. És nekem az a kérdés, hogy viszont, hogy van-e még ember, aki nem ismeri fel a Sacha Baron Cohen Ali G-ként?
1: Szerintem még van. Sőt, tehát, hogyha megnézed, ugye az volt 2000-es évek eleje. Azóta felnőtt egy generáció. Tehát, hogyha odarakod egy, mondjuk egy Sabrina Carpenter elé, vagy mit tudom én, egy hogy hívják azt a kis gyereket, a Justin Bieber.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezek elé, hogyha odarakod, ők nem fogják tudni, hogy miről van szó, szerintem.
0: Egyébként velem beszéltük, ugye, hogy amikor kikerültek a Justin Timberlake-nek az április ittas vezetéses testkamerás felvételei, hogy nem, akkor kiderült, hogy ugye 23 éves volt az igazoltató rendőr, akinek fogalma nem volt, hogy ki volt az.
1: Úristen!
0: Úgyhogy, hát igen, így van igazság.

0: És a kedvenc rovatom sem maradjon ki, ugye, hogy a zenékhez nem passzoló téma.
1: Így van.
0: Mi van a kis szerelmeddel, Ariana Grandéval?
1: Hát állítólag ő most nagyon-nagyon nem jó bőrben van, ennyit tudok.
0: De hát már nagyon régóta, már bocsánat.
1: Hát nem, nem volt sose vastag fejénként.
0: Jó, most... de hogy most aztán nagyon a hát, melyikre, a, melyik film volt, ez a Wicked.
1: Wicked.
0: Wickedre még jobban befogyott szegény.
1: Igen.
0: És hogy most megsértődött a világra, ugye, hogy és már
1: elvonult.
0: Pedig, és elvonult. Szabi, mi lesz így velem?
1: Hát nem tudom, valahogy túlélem.
0: Jó van, de mondja,
1: sose lesz az enyém, meg hát férjed ment, nem? Valami
0: nem,
1: volt.
0: Nem tudom.
1: Valami volt, valami.
0: Hát neked a crushod, úgyhogy ezeket így neked kell tudni. Mindegy, ha esetleg Ariana hallgatna minket, akkor mondjuk el neki, hogy hol tud Slim Fit Mixeket visszahallgatni.
1: Mixcloud.com/DJ/SlimFitHu és a mi elérhetőségünk az pedig infokukat.budapest.hu. Most megfordítottad, és így nem tudtam.
0: Bocs, ne jó mondtad.

0: FM-en.
1: És akkor ez a nyár utolsó hip-hop R&B egy órája, azért hát foglaljuk össze az elmúlt három hónapot. Jó volt, szép volt, rövid volt, kevés volt, meleg volt, hideg volt, hogy tetszett.
2: Meleg volt, nedves volt, mert ugye volt egy kis Horvátország is benne. Igen, de amúgy jól éreztem magam, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó nyaram volt.
1: Várjuk a jövő nyarat?
2: Nem, várjuk a szeptember.
1: Hát ez még már mindjárt itt van, jó van, pont úgy, mint a jövő szombat, amikor jössz majd megint, és ez már tényleg szeptember lesz. Szabikám, köszönjük szépen ezt az órát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megszűnik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány. A MÁV szerint pontosabban járnak a vonatok a Balatonnál, feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. A MÁV szerint a nyári főszezonban 7%-os javulást értek el, többek között új mozdonyok forgalomba állításával és a menetrend alakításával. A hó végén kezdődő utószezonban több nyári fejlesztés is megmarad. Továbbra is naponta közlekedik a Katica interrégió Budapest és Balatonfüred között, a kék hullámvonatok pedig megtartják gyorsított menetrendjüket. Több nagyvárosból közvetlen járatokkal is elérhető marad a Balaton, és több vonaton továbbra is biztosítják a bővített kerékpárszállítást. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegyek egyhelyeinek közös találkozóját. A szeptember 12-i bodajki eseményen 5 búcsújáróhely Ercsi, Vértes, Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária mutatkozik be. A kegyhelyek kiállítják kegyképeiket és közös imádságot is tartanak. A rendezvényre a bodajki búcsú résztvevőit és a gyalogos zarándokokat is várják. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM, a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombat, és remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Hölgyeim és uraim, nem is húzom tovább az időt, jön Sean Paul és Sasha, ez az I'm Still in Love.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután a Wannabe-vel berobbantak a köztudatba, sokan úgy hitték, hogy a Spice Girls csak egy lemezes csoda lesz. Nos, hatalmas a tévedtek, ezzel a második kislemezzel bizonyították be, hogy hosszú távra terveznek, és azonnal a brit slágerlista legtetején indítottak. Na, akkor hölgyeim és uraim, ne húzzuk az időt, jön a Say You'll Be There!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, néha az élet és a szerelem is egy igazi csatatér, de a következő dal arra emlékeztet minket, hogy a legfontosabb dolgokért megéri küzdeni. Érkezik a Girls Aloud egykori csillaga, aki ezzel a dallal végleg bebizonyította, hogy szólóban is abszolút világsztár. Sheryl Cole és a

Best FM a legjobb zenék. Ki gondolta volna azt valaha is, hogy egyetlen év elég lesz a világslágerhez? Hát a Daxos, és ők ezt meg is csinálták. Fogtak egy 1970-es évekbeli diszkoslágert, a Bonnie M producere Frank Ferien által írt Gotta Go Home-ot, rátettek egy modern lüktető ütemet, és rásütötték Hollywood egyik legnagyobb divájának a nevét. Így született meg a Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lazítunk egy kicsit a ritmuson, és jön egy igazi érzelmes klasszikus 1999-ből. Az a bizonyos, utánozhatatlan, füstös hang, Macy Gray és az I Try.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Mindig volt elég erő a magyar nemzetben a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Kalocsáról elkötöttek egy repülőgépet, ott hagyta a Columbust a válogatott focista. Köszöntöm Önöket, a híreket!

0: Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács Muhi világos Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszer leszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crew-tól. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és igen, igen, nagyon gyorsan megy az idő, hogyha az ember ilyen nagy és ilyen komoly slágereket hallgat, és garantáltam, hogy a következő órákban is ez lesz. Most például a No Doubt kezd, ez a Hey Baby.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Drop the verse.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a Lutfrisha McNeil által népszerűvé tett 1998-as Someone Loves You Honey című dal eredetileg 1970-es évekbeli country sláger, modern fülbemászó feldolgozása, ami hatalmas sikert aratott, és hát a magyar és az európai rádiókban is rommá játszották, és én ezt a sort folytatom is. Lutfrisha McNeil, Someone Loves You Honey, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek közepének egyik legmeghatározóbb brit elektronikus formációja következik, a Basement Jaxx, és ezzel a dallal nem csak a klubokat tarolta le, de a popkultúrába is mélyen beírta magát. Jön a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném elmondani, hogy nincs megállás, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb zenéket és a legmenőbb zenéket. Most például érkezik a 2000-es évek egyik legnagyobb táncos himnusza, ez Nina Sky és a Move Your Body.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alacsony a Tisza vízhozama. Duplázták a szociális tűzifa támogatást. Feltámad a szél és többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban.

0: Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, a fele már a műsornak elment, viszont van még hátra 2 óra, telepakolva a legjobb, de tényleg a legjobb zenékkel. Ezt az órát az Alcazar kezdi, ez a This is the world we live in.
2: Ez a Night Shift, a

Ezt a FEMA a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Rózsa névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Félixeket, a Letíciákat, a Lettiket, a Pázmánokat, a Rózákat, és a biztonság kedvéért a Tíciánokat is. Úgyhogy ha van ilyen családtag vagy ismerős, akkor mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy dob rá egy üzenetet, vagy hív fel. Ennyi, money love, it's a shame, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem lazítunk, jön a 2000-es évek elejének egyik legstílusosabb és legkedvesebb rádiós slágere. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, hiszen érkezik a Simply Red és a Sunrise.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lassítsunk egy kicsit, és merüljünk el a 2000-es évek elejének legsejtelmesebb elektronikus dallamaiban. Érkezik az amerikai szépség klubverziója, ez a Jakarta és az American Dream.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok. Augusztus utolsó szombatjának utolsó órája indul bizony, és nyitódalként itt van egyből Mika és a Grace Kelly, úgyhogy hangerőt fel, és lazuljunk együtt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 19 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, és ami a leges-leges legfontosabb, hogy gyengén lesz csak felhős az ég, tehát egy tök szép nyári napunk lesz, úgyhogy tessék, irány a szabadba, a strandra, bárhova, csak ki a szabadba. Ennyi, na mivel megyünk tovább?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen egy kis Madonna, de mégsem Madonna, mert hogy az alap egy Madonna dal, viszont a Madhouse az alap előadó, akik ugyebár arról lettek híresek, vagy attól lettek híresek, hogy Madonna daloknak adtak egy teljesen új hátteret, egy teljesen új zenei szférát, és valahogy működött. You know, Like a Prayer.

Mest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig a folytatásban érkezik nálunk Alexander Burke és a Bad Boys Flowrider-val kiegészülve.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és holnap is az leszek. De mostan csak annyit mondok, hogy ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.